Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plusz. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

legény batapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény a szerelem él. Egy, csak egy legény batapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le, hány legény szerelem él.

0: legény vagy tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény szerelemért. Egy, csak egy legény vagy tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bessenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már a jövő héten rendkívüli ülésen tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiről tegnap kezdődött el vita az országgyűlésben, a javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a település vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségtérítést. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként legkevesebb 700 megawattnyi új erőmű kiépítésére írnak ki pályázatot, ez csaknem 1 milliárd euró értékű beruházást jelent. Magyarországnak tovább kell erősítenie kapcsolatát az Európai űrügynökséggel, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint el kell érni, hogy minél több magyar vállalkozás, egyetem és kutatóintézet kapcsolódjon be az űrügynökség projektjeibe. Ehhez összehangolt állami, tudományos és vállalati fellépésre van szükség, tette hozzá. A MÁV újraindította az IC kocsik és hálókocsik felvizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szimbapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye. A nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mintegy 160 ezer tonnás termés várható, melynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a délalföldön a termésátlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat, a szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben továbbra is lehet nyársalni, bográcsolni és grillezni. Jelenleg 13 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-24 fok van, országszerte derült az ég. Napközben többnyire mindenütt napos száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak, a szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos, 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket, zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: 30. Bartók Béla nemzetközi kórus verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia gyermekkar, a Kodály kórus Debrecen és a Kodály filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Karacsika.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is, kedd éjfélig tájékoztatotta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, Anglia déli harmadában, Londont is beleértve a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot, a nyugati ország részben mérték, Párizsban csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Tűzütött ki a Krasznodari régió egyik olajbázisán, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz hatóságok szerint senki sem sérült meg, a helyszínen a mentőegységek dolgoznak. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy éjszaka több mint 260 ukrán drónt semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren is felfüggesztették a forgalmat. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régió vezetése közben arról számolt be, hogy ukrán támadásokban 3 civil meghalt. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a neki járó uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor. Ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat, emellett sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó felújítási program is. Teljes körű vizsgálatot indított a Miskolci Hőszolgáltató a Szimbapatakba jutott szennyeződés ügyében. A cég azonnal leállított minden karbantartási munkát. A vas és mangán határértékének többszörösét mérték a patak vizében, amelybe valószínűleg egy mulasztás miatt a csapadékvízelvezető rendszeren keresztül juthatott vasoxid. A szennyezés a vízi élővilágra is mérgező hatással volt, de az emberre nem jelent veszélyt. A nyíregyházi kórház több tömbjében is korlátozták a vízhasználatot. A vízminőség ellenőrzése során több mikrobiológiai eltérést is találtak a szakemberek, ezért egyebek között a sebészet, a rehabilitáció és a belgyógyászat épületében fertőtlenítések kezdődtek. Hozzátették, hogy a probléma megoldásáig egyéb módon biztosítják az ápoláshoz szükséges vizet, valamint az ivóvizet. Az időjárásról: napközben többnyire napos, száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak, a szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, este 18-29 fok valószínű. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Old at Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Robi Lakatos egyszer eljött a koncertemre, és utána találva oda jött gratulálni, én meg elpirultam, pedig ritkán pirulok el, és akkor beszélgettünk egy kicsit brilliáns jazzhegedűs egyéb iránt. Nem csak azért, mert nekem gratulál, de azért is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat a Jazz Mozaik című műsorunk kezdetén munkatársaim Weisz Gábor és Veresemese Gyöngyvér nevében is, a szerkesztőt Fellegi Lénárdot hallják. Szó lesz a mai adásban két emlékkoncertről és egyéb eseményekről. Vágjunk is bele, egy vidéki fesztiválról hallhatnak bőve berögvest műsorunk kezdetén. A héten Keszthelyen különleges koncertsorozat lesz, június 27-én és 28-án szervezik az ingyenes jazzfestet. Szilády Kovács Tibort kérdezem az eseménnyel kapcsolatban, kérem szépen, hogy majd térjen ki a föllépőkre is, de először azt kérdezem, hogy van-e tradíciója ennek az eseménysorozatnak?
3: Jelenleg még nincs, egy hagyományteremtő cél is van amögött, hogy megrendezzük ezt az eseményt. Tehát mi még ilyet itt Keszthelyen nem szerveztünk, sok mindennel foglalkoztunk már, meg foglalkozunk, de ilyen jellegű, nagyobb volumenű zenei eseményt még nem szerveztünk, úgyhogy mi is nagyon izgatottan várjuk azt, hogy minél többen látogassanak el hozzánk Keszthelyre a Festetics kastély gyönyörű parkjába, ahol ugye két napon keresztül délutántól estig szól majd a jazz zene.
2: A jazz van a középpontban, de a Festetics kastély kertjében gondolom, hogy egyéb is lesz, ugye?
3: Természetesen mi az esemény mellé egy kis gasztronómiai udvar is készülünk, tehát lesznek street foodok, lángos, ugye Balaton mellett ez elengedhetetlen, helyi borok, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki a jazz zene mellett meg fogja találni azt a gasztronómiai élményt is, amit mi szeretnénk, hogy megtaláljon. Ezen kívül kis sátrakkal készülünk, kis chill pontokkal, természetesen ahol lehet árnyékban ülni, élvezni a zenét, úgyhogy én tényleg egy ilyen kis piknik hangulatot képzelettem el, vagy képzeltünk el, és ezt próbáljuk abszolválni most ugye 28-án.
2: Elég sok fellépő van. Megteszi, hogy elmondja, hogy hány színpad van, illetve mikortól érdemes odafigyelni a jazzkoncertekre?
3: Igen, egy nagyobb színpadon lép fel az összes előadónk. Ez összesen 8 koncertet jelent a két nap alatt, tehát szombaton is 4 koncert, vasárnap is 4 koncert, 16:30 indulnak a koncertek, és mondanám, hogy kik lesznek a fellépőink, ha nem is időrendi sorrendben, de egyébként a jazzfest.hu oldalon ez megtekinthető. Velünk lesz Szőke Nikoletta, aki egyébként elgyarált dalokat fog énekelni, a Jambalaya, aki ugye ezt a New Yorkos vonalat képviseli, Nagy Emba Quintet, a Mirtil és a Swingistik is itt lesz velünk, Loop Doctors, Gesztesi Alexandrával kiegészülve, a Kék Nyúl, a Sit Mob és Warner Dora Quintet. Ez a 8 előadó zenekar fog fellépni a hétvégén. 16:30 kezdődnek a koncertek, amik egészen este 11 óráig tartanak, viszont mi már kora délután, sőt déltől ott leszünk és készülünk, már halk jazzzene fog szólni, tehát addig is már érdemes minket meglátogatni, vagy akkor is, hiszen már ezt a hangulatot próbáljuk átadni, ami majd este lesz.
2: Egy most induló sorozatnál azért mindig fontos a visszhang, ettől teszik függővé, hogy szeretnék-e folytatni akár jövőre?
3: Mindenképpen szeretnénk, hogyha ezt itt a Festetics kastélyban, akár jövő évben, vagy a közeljövőben újra meg tudnánk rendezni. Várjuk majd a visszajelzéseket, hogy milyen eredménye volt a koncert sorozatnak, de már most célul tűztük ki, hogy mindenképpen szeretnénk tovább vinni ezt a hagyományt itt a kastélyparkban, de természetesen az egyesületünk nagyon sok más eseményt is fog szervezni, akár zenei vonalon, akár kultúra más területén, de egyébként az állatvédelemben is komoly tevékenységeink vannak.
2: Ne adj Isten! De mi történik, hogyha esik az eső?
3: Reméljük, hogy jó időnk lesz, legalábbis eddig úgy néz ki, de felkészültünk arra is, hogy ha esetleg esne az eső, hogy nagyon rossz idő lenne, olyan, hogy kinti szabadtéri programot nem tudunk szervezni, és természetesen ugye figyelünk is arra, hogy senkit, illetve semmit ne veszélyeztessünk az időjárás miatt. Így van a kastélyban egy külön terem, ahol picit más módon, mondjuk így egy ilyen akusztikus vonalon, de meg tudjuk tartani a koncerteket, tehát ott a férőhelyeket tekintve kicsit kevesebben, de azt gondolom, hogy rossz időben talán nem is lesznek annyian. Tehát mindenképpen megtartjuk a koncerteket, ha kicsit másképp is, rossz idő esetén is. Tehát esőnapunk nincs, viszont alternatívánk van rossz idő esetére.
2: Szilárdi Kovács Tibornak, a Jazzfest szervezőjének köszönöm. Ingyenesen látogatható koncertekről van szó június 27-én és 28-án, idilli környezetben, Keszthelyen a Festetics kastély parkjában. Vasárnap az utolsó fellépő Szőke Nikoletta, 28-án Ella Fitzgerald dalokat énekel, most Stevie Wonder muzsikát hallunk előadásában.

0: 2011 nyarán hunyt el Szabados György zeneszerző, zongoraművész, gondolkodó és költő, a magyar és a nemzetközi improvizatív zene egyik legeredetibb, legjelentősebb egyénisége. Nagymarosra látogatunk egy emlékkoncert erejéig műsorunk kezdetén. Turi Gábor, az Amerikai Jazz Napló és Magyar Jazz Napló című könyvírója lesz a segítségünkre. Kérem, hogy beszéljen kicsit a helyszínről és a megemlékezés tradíciójáról, és természetesen Szabados Györgyről.
1: Szabados György élete utolsó évtizedeiben Nagymarosra költözött Budapestről. Itt talált olyan inspirációra a táj, a környezet miatt, ami őt hát megnyugtatta és újabb alkotásokra késztette. Sajnos ő valóban 2011-ben távozott, viszont az emléke megmaradt, részben a helyiek is őrzik, emléktáblát avattak, a házának a falán díszpolgárrá avatták, és hát orvosként is tisztelettel viszonyultak hozzá, hiszen nagyon sok esetben segített a helyieknek. Szerencsére korábbi munkatársai, alkotótársai, muzsikustársai közül vannak olyanok, akik tovább viszik az ő szellemiségét. Mindenek előtt Grencsó István, fúvós hangszeres művész, aki pár évvel ezelőtt, talán 2015-ben kezdte egy Aditon Együttlét tábor nevezetű kezdeményezéssel, nyerte meg magának a helyieket, illetve hát hirdette meg országosan, sőt határon túl is ezt a alkotótábort. Ez pár évig működött, de aztán anyagiak miatt sajnos elsorvadt, abban maradt. Ezeket nyáron szervezte meg, de voltak évközben is események, havonta egy, amelyek szintén Szabadoshoz kötődtek, de hát sajnos ezek is elmaradtak. Viszont én ugye itt élek 2016 óta, tehát 10 éve, és hát indítatva éreztem magam arra, mivel személyesen ismertem Szabados Györgyöt, közvetlen viszonyban voltunk, sokat írtam róla, hogy folytassuk ezt a megkezdett sort, és így hát egy Szabados emléknap keretében emlékezünk rá most már negyedik alkalommal. Ez tulajdonképpen civil kezdeményezés, mondhatnám azt, hogy az én ötletem volt, de mivel itt élek, elég könnyen sikerült megszerezni hozzá a polgármesteri hivatal anyagi támogatását, aminélkül tulajdonképpen ezt nem tudnánk megvalósítani. Sőt, 2 évvel ezelőtt még fölvetődött az is, sétálva Dunaparton a gyönyörű tájban, hogy láttam, hogy különböző kövek őrzik az itt élt nevezetes személyeknek az emlékét, és hát akkor innen jött az ötlet, hogy helyezzünk mi is el egy követ Szabados György emlékére, ezt 2 éve avattuk föl. Úgyhogy így jön most létre ez a program 27-én szombaton több közreműködővel. Neki volt egy közeli alkotótársa, barátja, szellemi társa, Bicskei Zoltán, aki a vajdasági Magyar Kanizsán él. Ő szervezte egy időben a Kanizsai Jazz Fesztivált, ahol Szabados György nagyon sokszor játszott. Szóval ő lesz a vendég, aki személyes visszaemlékezésben idézi meg majd Szabados György alakját, sőt, maga is bemutatkozik. Ő grafikus filmrendező, tehát részben a filmjeiből látunk majd részleteket, amelyekhez Szabados György zenéjét használta, illetve a saját grafikáiból is mutat majd be néhányat, amelyeknek a tárgya szintén Szabados György volt. Ez azt hiszem elég unikális program lesz ebben a rendezvényben. Aztán az idén 70 éves Grencsó István, akinek a nevét ugye már említettem, tehát úgy gondoltuk, hogy miután már korábban is szerepelt ezen a napon, akkor legyen most ő itt a fővendég, mondhatnánk azt is, hogy díszvendég, aki nem csak Szabadosról emlékezik majd meg, hanem a saját életéről, munkásságáról is beszél majd, illetve az este hagyományosan élő zenével, tehát a Grencsó Trió muzsikálásával zárul. Mindeközben vetítünk majd betéteket Szabados György korábbi koncertjeiről, illetve lesétálunk a Dunapartra, és megkoszorozzuk azt a bizonyos emlékkövet. A rendezvény helyszíne a Szigil kávézó és galéria, amelynek van 2 egyben nyitható terme, van egy udvara, ahol egyébként a zenekarok általában játszani szoktak, van egy kávézó része, tehát igazán lemes, otthonos környezet ehhez a programponthoz. Természetesen nem csak Nagymarosról várunk érdeklődőket, látogatókat, hanem igyekszünk abban a körben terjeszteni a rendezvény hírét, amely kör kapcsolódott Szabados Györgyhöz, és hát gyakran hallgatta a zenéjét és járt a koncertjeire.
0: Nagyon szépen köszönöm Turi Gábornak. Június 27-én lesz tehát a Szigil Galéria és Kávézóban, a Dunakanyarban Nagymaroson a megemlékezés. Már csak arra kérem, hogy mondjon egy zeneművet, vagy válaszol valamit, ami Szabados Györgyhöz köthető.
1: Nyilván adóna, hogy Szabados György kompozíció saját lemezéről, de mivel Grencsó Istvánról volt már szó, és ugye ő a főszereplő az esten, azt javasolnám, hogy a Derengés című 2-es CD-jéről válaszunk egy darabot, mert ő ezt az anyagot Szabados Györgynek szentelte, az ő szerzeményeit dolgozzák föl, tolmácsolják. Először a MediaWave Fesztiválon mutatták be jó pár évvel ezelőtt, és azért tartom ezt fontosnak, mert jelzi, hogy Szabados György életműve nem zárult le a művész halálával, hanem vannak, akik ezt folytatni kívánják.

0: Emlékezünk Babos Gyula születésének 77. évfordulójára az Opus Jazz Clubban este 8 órakor. A koncert címe a Nagy Gitár Visszhang 77. És aki ezen a koncerten megszemélyesíti, ha fogalmazhatok így, Babos Gyulát, Gyárfás István lesz. Mire számíthat itt a közönség?
1: Hát szeretnénk mindenképp méltóképpen megemlékezni erről a nagymesterről, aki szerintem a magyar jazzgitár történetének a legkiemelkedőbb alakja. Ez azt hiszem nagyon nehezen mondok kilegeket, mert általában ezek szubjektívek, de itt azt hiszem, hogy ez vitathatatlan, és mindenki rábólint erre a dologra. Rengeteg generáció, rengeteg gitáros került ki az ő kezek közül. Nem is tudom, hogy van-e jazzgitáros, a legfiatalabbakat leszámítva, akinek nem Gyula volt a mestere. Mindenképp egy olyan műsort próbálunk összeállítani, ami egyrészt Gyuszinak a szerzeményeit, vagy az ő általa meghangszerelt például népdalokat fogja feleleveníteni, illetve olyan standardeket, amiket ő szeretett játszani. Én nekem is volt szerencsém többször úgy együtt játszani vele, hogy két gitárral játszottunk többek között az IF Caféban. Annak volt még egy érdekessége, mert úgy hirdettük meg, hogy Super 800. Ennek meg az a története, hogy az a legendás nagy gitár, amikor megy le az ember az Opus Jazz Clubba, és van a forduló a lépcsőn, akkor ott van egy gyönyörű, szép, megvilágított, bekeretezett gitár, ez a bizonyos Super 400-as modell a Gibsonnál. A Gibsonnak ez volt a csúcs modellje, és én is vettem annak idején már sok-sok évvel ezelőtt egy ilyen hangszert, és amikor találkoztunk, akkor hát egy picit úgy kérdeztem, hogy Gyuszi, hát miért nem a Super 400-on játszol? És hát ő mondta, hogy majd legközelebb elhozza a következő koncertre, és elhozta, és direkt nekem dedikált ott egy vagy két dalt, és hát én könnyekre fakadtam közben. Az IF Caféban pedig, hát mivel én is vittem a Super 400-ot, ő is hozta a Super 400-ot, hát Super 800 volt a címünk.
0: Még egy kis repertoárról annyit hadd kérdezzek, hiszen Gyulának nagyon sok a cigánysággal kapcsolatos szerzeménye is volt. Ugye esetleg ezeket is megidézitek? Mert én azt hiszem, hogy ezek nagyon ikonikus szerzemények, amik csak rá jellemzőek voltak.
1: Nem nagyon merek hozzányúlni. Én azt hiszem, hogy ez igazából olyan őszintén az én előadásomban nem tud megszólalni közel sem, mint ahogy nála. Azzal együtt például ott van a műsoron a Bossa Roma című szerzeménye, aminek gyönyörű lelke van, annyira szép, és ahogy elkezdtem játszogatni otthon, annyira visszajöttek azok az emlékek, ahogy a Gyula játszott, akkora szívvel, akkora érzések voltak az ő játékában, és ebbe a dalba, mint egyébként még nagyon sokba, belecsomagolt ebből a nagy szívből.
0: És például, ami egy nagyon érdekes projektje volt, az a Makrokozmosz, de gondolom, hogy ezt nem tudjátok felidézni, mert azért ehhez egyrészt sokkal nagyobb hangszerpark kell, és sokkal több zenész is kéne.
1: Igen, és ez őszintén szóval ez nagyon-nagyon munkaigényes, nagyon-nagyon el kéne mélyedni ebben a dologban, és nem biztos, hogy ez az én utam. Tehát tulajdonképpen én abból szeretnék azzal, amin van, tisztelegni ő előtte, és fejet hajtani, és tulajdonképpen, hogyha lehet az ő emlékét egy picit ott a közönség előtt felidézni. Mindenképp azt hiszem, hogy egy olyan emberről van szó, aki elfogulatlan lehetek, bár a gitárosokkal kapcsolatban ezért nehéz, de a Gyuszi egy olyan egyéniség volt, olyan fajsúlyos személyiség volt, aki nagyon-nagyon rányomta az új lenyomatát a jazzre.
0: És kik a partnereit, kikkel emlékeztek Gyulára?
1: Egy egészen alkalmi felállás lesz. Van nekem egy barátom, Tóth Marcell, kitűnően hangszerel és nagyon nagyszerű zongorista. Ő el fogja hozni a szintetizátorát is, és egy nagyon érdekes szint fog hozzáadni az egészhez. A partnereim még a ritmus szekcióban Horváth Plutó József, aki Gyuszival rengeteg bulit játszott, Gyuszinek is mentora volt, és nagyon-nagyon sokat tanult, és köszönhet tulajdonképpen Gyuszinak az ő művészete, és a doboknál pedig hát egy kicsit ilyen családinak tűnik a dolog, de őszintén szóval nem azért hívtam elsősorban, de attól tartok, hogy nagyon jó bele fog illeszkedni Gyárfás Attila, hát a rokoni szálak azon kitapinthatók.
0: Tudsz esetleg egy konkrét babos szerzeményt mondani most, amit meghallgathatunk vele, de elhangzik majd a koncerten is.
1: Super 400-at, az biztos, hogy fogjuk játszani, és amikor volt ez a legendás IF Cafés koncert, a számomra legendás, akkor én megtanultam ezt a dalt, nem beszéltük meg előre, és látom, hogy jól esett neki, emlékszem, hogy elmosolyodott, mikor mondtam, hogy játsszuk ezt a dalt, úgyhogy szerintem ez mindenképp ez kiradírozhatatlan tintával beleírva a programba.

0: Babos Gyulára emlékeznek tehát pénteken 20 órától a BMC Opus Jazz Clubban. Újra vidéki eseményről esik szó. Június 3-án új programsorozat indult Keszhelyen, a Goldmár Károly Művelődési Központban. A Jazz a vége című könnyűzenei 10 alkalmas koncertsorozat részeként a jazz hangzásoktól a klasszikus dallamokig mindennel találkozhat a közönség. Júniusban fellép a Tálas Áron trió, úgyhogy a formáció vezetőjét kérdezem. Először nézzük, hogy mivel készültök a Balaton Színházban.
1: A szokásos program, ami mondjuk a trióval megjelent három lemezünk anyagából áll, javarészt amellé veszünk még az elmúlt egy-két évben íródott klasszikus átiratomat, illetve ilyen trió aranzsomat, úgyhogy ennyiben lesz aktuálisabb a koncert, mint amennyire szokott. És az is lehet, hogy egy-két régebbi, hát nem nagyon szoktunk játszani feldolgozásokat amúgy koncerten, de néha előveszünk egy-két ilyen számot. Szóval lehet, hogy egy-két standard is elhangzik majd. Próbálok valahogy annak a határmesdjén mozogni, hogy legyen egy komplett megírt setlist, illetve hogy a pillanatnyi állapotomra vagy állapotunkra reagálva tudjak választani akár hirtelen egy standardet, amire senki nem számít. Szerencsére ezt a partnereimmel megtehetem, hogy készen állnak.
0: Apropó partnerek, én tudom, hogy a formációban te milyen hangszeren játszol, de nálad ezt meg kell kérdezni, hogy dobolsz, vagy pedig zongorázol ebben a formációban?
1: Igen, a triumban zongorázok, illetve ugye a lemezanyagon megjelent kompozíciókat én jegyzem, de ugyanolyan fontos részei Csizi László dobos, illetve ifjabb Tóth István bőgős a zenekarnak, illetve a zenekari hangzásnak.
0: Arról is szót kell ejtenünk, hogy ha már elmész Keszthelyre, akkor nem csak ez az egy koncert, amit adtok, mert nem csak trióformátumban lépsz fel, egy másik rendezvénysorozaton belül.
1: Igen, egy pár nappal később játszok a Sitmob formációmmal, és egyébként örülök is, hogy így jött ki ez az interjú, hiszen hogyha mondjuk 5-6 évvel ezelőtt megkérdeztek volna, hogy és miket csinálsz nyilván a zenén belül, akkor elmondtam volna, nem tudom, körülbelül 10-15 formációt, és mostanra le tudott ezt szűkülni két formációra, mármint ami így a saját legfontosabb dolgaimat illeti. Persze emellett még jártok Borbély Misinél például, vagy Bacsó Kristófnál, de a lényeg, hogy ez alkotja a magját most így a zenei tevékenységemnek, a trió és a Sitmob, ami egy duó formáció, ahol billentyűzök ugyan, kis háromoktávos billentyűkön játszok, és Klaus Ádám dobossal kiegészülve játszunk modern, groove alapú, beat alapú jazzzenét. Amit, hogyha nagyon röviden jellemezni kéne, akkor talán úgy tenném meg, hogy valahol a háttérzene és a tartalmas, úgymond odafigyelős zene közé próbáljuk meg belőni.
0: Melyik volt korábban, a triód vagy a Sitmob?
1: A trió. Ugye az már 11 éve, ha jól tudom, a Sitmob pedig egy viszonylag friss formáció, az annyira friss, hogy tulajdonképpen Ádámra úgy találtam rá, idézi az a persze ezt a rátalálást, hogy a tanítványom volt már a konzervatóriumban kötelező zongorán, és akkor már megtudtam, hogy hogy dobol, és egy pár évvel később elhívtam a Beats From My Heart formációmba, ami ugye egy lemeznek az anyagát játszotta el. Ez ment egy évig körülbelül az a zenekar. Persze amúgy gondolkozok, hogy újra kellene éleszteni, meg néha rám írnak a tagok is, hogy tök jó volt az az időszak. A lényeg, hogy itt találtam rá Ádámra, és azóta időről időre összeakadtunk más formációkban, mint például a Nagy Emma Quintet, de töretlenül duózunk együtt, és ennek a zenekarnak a rövid története az csak annyi, hogy mindig is szerettem volna az utcára kivinni olyan megszólalást, olyan zenét, ami nem az utcazenészekre jellemző, tehát nem a mondjuk egy szál hegedű, egy szál gitár, gitáros, énekes, harmonika, illetve ezek, amik eszébe jutnak az embernek az utcazene hallatán. Ez ugye egy kvázi komplett zenekari hangzás, úgyhogy billentyű, basszus, Fender Rhodes, illetve ilyen Wurlitzert imitáló kis zongora, de tényleg egész jól szól. Kis billentyű és egy ilyen kisebb dobfelszerelés, de hangzásra nem az jön le az embernek, hogy ketten vagyunk, hanem az, hogy hárman.
0: Az időpontokat tudod, Áron, hogy mikor, hány órakor léptek fel?
1: 25-én 19 órakor fogunk kezdeni a trióval. A Sitmobbal viszont, ami azt hiszem vasárnap van, ott délután vagyunk. 28-án vasárnap 16 óra 30-kor kezdünk a Sitmobbal.
0: Kezdődik a nyár, általában a muzsikusoknak ez munkával telik. A két keszthelyi koncerted után el tudsz menni nyaralni, vagy készülsz további eseményekre?
1: Készülök további eseményekre. Július 7-én fogunk játszani a Sitmobbal a Budapest Jazz Clubban, és 9-én pedig a Csányi utcában a trióval egy Gershwin műsorral, aminek ez lesz a debütálása. Tulajdonképpen Gershwin standardeket fogok meghangszerelni, illetve egy kicsit átdolgozni.
0: Ez teljesen saját hangszereléseket jelent?
1: Igen, én gondolkozok, hogy mennyire rugaszkodjak el az eredetitől, de úgy érzem, hogy meg fogom találni majd azt a zsinórmértéket, amely mentén azért nem kell nagyon-nagyon feketeöves görsvény rajongónak lenni, hogy felismerjék az emberek a dallamokat, ugyanakkor mégiscsak egy új köntösbe tudjam öltöztetni.
0: Hol is lesz ez a görsvény koncert?
1: Ez a 7. kerület Csányi utca 5 szám alatt, kult 7.
0: Itt van lehetőséged hangszert kapni?
1: Igen, lesz egy nagyon jó személyzongora, aminek nagyon-nagyon örülök, hiszen egy ideje már próbálok erre odafigyelni, hogy minél kevesebb szerjátok elektromos zongorán, vagy egyáltalán ne.
0: Beszélgetésünk végén akkor vissza június 25-i Keszthelyi Balaton Színházas koncerthez. Ez ugye a triós fellépésed. Régebbi lemezedről válasszunk zenét?
1: Hát ha trió, akkor valamelyik számot mondjuk akár a lemeznek a címadodát, ez a New Questions, Old Answers, azt tudom esetleg javasolni, vagy akár a Hargrove című nótát, ami a második, és akkor az valahol egy ilyen hidat is képezhet a két formáció között, hiszen a trióval is azért játszunk groove alapú zenét, szóval nyilván nem lehet nagyon-nagyon tisztán behatárolni ezeket a stílusokat, de az a szám például egy jó hidat képezhet.
0: Legyen a Hargrove.

0: Örömzene címmel ad koncertet Orosz Zoltán harmonika művész barátaival, most pénteken 19 órától az Óbudai Társaskörben. Verese Mese Gyöngyvér interjújából megtudhatjuk azt is, hogy kik lesznek a partnerei, de sok egyéb másról is szó esik.
1: A soron következő koncertjének nem kell sok reklám, hiszen az Óbudai Társaskörben már nem lehet jegyet kapni, de azért mondjuk el, hogy kikkel is ünnepel, milyen barátokkal.
2: Jó lesz, öröm számomra, hogy fantasztikus zenésztársakkal leszek együtt a színpadon, és nagyon-nagyon várjuk. Tehát ez a fajta megtiszteltetés, hogy tényleg hónapokkal előtt elfogy az összes jegy. Minket egyfolytában arra sarkal, hogy mindig újabbat és még jobbat próbáljunk, és hát most is nagyon-nagyon próbálunk. A legkülönbözőbb zenei műfajok lesznek, a francia sanzonton, a magyar néptalon keresztül, a balkán zenei világán át, az argentin tangó. Szóval, ahogy nagyon sokféle inger ér minket az életben, ezt próbáljuk mi is a sokféle műfajjal visszaadni, és hát olyan fantasztikus zenésztársaim lesznek a színpadon, akik önmagukban is egy önálló zenei világot képviselnek, és mindenki nagyon-nagyon más aspektusból tekint a zenére és a világra, és mi is egymást inspirálva tudunk valami különlegesen újat létrehozni. Úgyhogy minden egyes alkalom számomra egy óriási öröm, amikor Horváth Kornélral, Irényi Katicával, Gorbi Mise barátommal együtt játszottunk. Nagyon-nagyon vágyjuk ezt az alkalmat.
1: Ebben az évben több helyen is lesz ilyen örömzene hangversenye. Mindenütt ugyanezzel a formációval lép fel, vagy minden egyes városban mások lesznek a vendégei?
2: Ez a formáció próbáljuk a legtöbb helyszínen létrehozni. Ilyen nagyon-nagyon elfoglaltak a zenésztársaim, de azért ideig sikerült egyeztetést úgy csinálni, hogy mindenhol tudjuk ezt a formációt képviselni, és nagyon-nagyon készülünk rá, úgyhogy ez egy sorozat lesz, és nagyon-nagyon jók a visszajelzések, már a novemberi koncertekre is nagyon nagy az érdeklődés, reméljük a legjobbakat.
1: Említette azt, hogy különböző műfajokból válogatnak számokat, egy picit visszatekint a zenei pályafutására is, így a születésnap jegyében, vagy egy lemezbemutató inkább, hiszen nem is olyan rég jelent meg lemeze.
2: Inkább az egész életút valamilyen szinten benne van. A legelső hangokat édesapámtól tanultam, még a nökileim bácsalmáson. Ugye ez a kisváros a szervhatár mellett van közvetlenül, így aztán a magyar népzene mellett a balkán zenei világa és a különleges páratlan ritmusok, az a fajta ritmikai világ, ami nagyon jellemzőre ez a gyermekkoromban belémivódott, és nyilván ez a mai napig is megjelenik. Ugyanakkor nagyon korán felvették a konzervatóriumba a főiskolára, és nyilván a klasszikus zenei képzés nagyon-nagyon sokat formált és hozzáadott az én zenei látásmódomhoz, és ez megint egy másik szín, mint ahogy amikor a főiskola meg a konzi időszaka véget ért, onnantól közepedő, hogy svárzenekarba találtam magam, és van teljesen másik zenei világban. Tehát a legkülönböző műfajokat próbáltam megismerni, a stílusjegyeket megfogalmazni, és egymást ötvözni, és hát ez nagyon nagy szerencsém volt, hogy olyan zenészársakra találtam mindig, akik nagyon-nagyon tudtak inspirálni, és volt rá 60 év, hogy nagyjából meg tudjam fogalmazni, hogy mi az az irány, amit én saját magam számára hitelesnek érzek, és bízom benne, hogy ezt a közösség is úgy érzi, hogy hiteles tud lenni.
1: Melyik ez az irány, hogyan fogalmazta meg?
2: Amit őszintén érzek, hogy a harmonika szívesen mond el általam, illetve a zenésztársakkal egymást inspirálva a színpadon tudunk megálmodni. Valóban úgy, hogy most mondom, kotta nélkül csak a másikra számítva, a másik inspirációjára a saját ötleteket bele dolgozni, és hát természetesen a legfontosabb örökzenekari tagot, a legfontosabb tagot, a közönséget nem szabad kihagyni, neki mindig folyamatosan inspirál minket, és a jelenlétével írja, alakítja a műsort ott a koncerten is. Tehát igenis nagyon komoly befolyása van, hogy melyik szám következik, hogy milyen jellegű előadás volt, alapvetően meghatározza az egész koncertet.
1: Említette a népzenét, amelyet szívesen játszik, legyen az balkáni vagy éppen sváb, azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy harmonika és népzene, akkor elsősorban ezekre a vidékekre is gondolunk, de a harmonika kapcsán a tangó jut eszünkbe, azt hiszem talán második műfajként, ez sem hiányzik az életművéből.
2: Természetesen lesz az argentin tangó is. Hát ugye a harmonika nagyon-nagyon meghatározó körülöttünk élő népek zenébe, tehát a balkáni országok zenébe, Olaszországban például nagyon francia sanzon, francia műzetet nem szabad kihagyni, de ugyanígy az argentin tangó nagy-nagy szívfájdalma, hogy a magyar népzenében egyáltalán nincs ilyen meghatározó szerepe, de hát én ezt azért nem hagytam annyiba és próbálom belecsempészni, úgyhogy saját feldolgozásban, saját hangszerelésben, konkrétan ezekre az előadó művészekre, a barátaimra hangszerelve fognak megszólalni magyar népdalok még a koncert tölteni, és hát ebben azért én úgy érzem, hogy sikerült megtalálni a harmonikának is a helyét, úgyhogy ez mindenféleképpen egy olyan vállalkozás, ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a hangszernek a magyar népzenében is megtaláljam a helyét.
1: Meg a magyar jazzben is megtalálta a helyét, és talán a lemezéről ajánljunk valamit?
2: Örömmel. Igazából a legtöbb dallam, ami el fog hangzani, ezt nem lehet egyetlen egy műfajból skatujázni, mindegyik többfajta műfajt is érint. Mondhatnám azt, hogy világzenei megközelítésű, de sajnos ez a mai napra már ez egy elcsépelt fogalom lett, de valóban megjelenik mindaz a fajta látásmód, amit ezek az előadók képviselnek, és az a fajta stílusban is sokszínűség onnan jönnek. Ugye hát Horváth Kornélt talán nem kell bemutatni a kaszaka együttes, de igazából az, hogy ő például fuvolával kezdte, tehát egészen más a látásmódja, mint egy idézőben csak ütőhangszeresnek. Borbénysi barátom ugye a népzenétől kezdve a jazzen át mindegyik műfajban egészen kimagasló világklasszis dolgokat tud, és hát én az visszatérik, hát a klasszikus zenén nőtt föl, de olyan szinten tud a másik műfajokba is kitekinteni, egészen megdöbbentő. Hát ilyen zenésztársakkal élmény együtt játszani. Nem tudom sosem, hogy konkrétan az a testem milyen, és csak egyet tudok, hogy őszinte lesz bátor, és jó. Hogy a cédelő, hogy melyik darab legyen, legyen, szemenyifik.

Egyéb koncertjeink csütörtökön 20 órától a Double Weiss Quartet játszik, Weiss Gábor szaxofonon, Weiss János zongorán, Sárdi Ádám a basszusgitáros, Szegő Dávid dobol. A Markus Lee Trio, azaz Eged Márton basszusgitáros, Dévényi Zoltán gitáros és Juhász Lajt dobos Old Songs című lemezének bemutatójára készül csütörtökön 20 óra 30 perctől a Budapest Jazz Clubban, másnap ugyanott Eged Márton és Juhász Lajt a Pastel Contemporróban is fellép, ott Bartóki hagyományokra épülő kortárs jazz játszanak, illetve a Cynthia and Mentor Máté Quartet 8 órától lép fel június 27-én, azaz szombaton a BMC Opus Jazz Clubban, a Cafunier szintén szombaton 8:30-tól koncertezik a Budapest Jazz Clubban, és az Örvényes Völgy Fesztivált június 26-ától 28-áig tartják. 4 külföldi fellépő is lesz Zalacsányban a magyarok mellett, szombaton például a Harper Hendrix World, Kevin Davey White-tal egészül ki.

0: Így ért véget a mai Jazz Mozaik, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható, majd ezt követően a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Külföldi csapatok is segítik a venezuelai földrengés mentési munkáit. A latin-amerikai ország északnyugati részét szerdán két nagy erejű rengés rázta meg. Eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Az amerikai Földtani Intézet elemzése szerint azonban akár több tízezer halott is lehet. Kaszab Caracasban és környékén sok épület összeomlott, helyi beszámolók szerint sokan rekedtek a romok alatt. Az Egyesült Államok, több latin-amerikai ország, valamint egyebek között India, Belgium és Katar azonnali segítséget ajánlott fel Venezuelának. Hazai karitatív szervezetek is segítséget ajánlottak, a súlyos földrengés sújtotta Venezuelának, az Ökumenikus Segélyszervezet közölte. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni, nagyobb adományokat a segélyszervezet.hu oldalon lehet felajánlani. A Baptista Szeretett Szolgálat pedig speciális keresőkutyás mentőegységével áll készen, emellett ők is gyűjtést kezdeményeztek honlapjukon. Folytatódtak az orosz és ukrán drón támadások. Oroszország éjjel ballisztikus rakétával és több mint 90 drónnal támadta Ukrajnát. A csapásokban civilek sebesültek meg, és lakóépületek, valamint infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg. Oroszországban egy krasznodari olajbázison keletkezett tűz, miután egy ukrán drón roncsai a létesítményre zuhantak. Az orosz védelmi minisztérium szerint éjszaka több mint 260 ukrán drónt semmisítettek meg, emiatt több repülőtéren függesztették fel a forgalmat. A Moszkva által ellenőrzött Donyecki régióban hárman meghaltak és négyen megsebesültek ukrán támadásokban. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NKO-nál, kifizetett támogatásokkal kapcsolatban, írja a Telex a Bács-Kiskunvár megyei főügyészségre hivatkozva. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Tegnap 6 embert hallgatott ki gyanúsítottként és vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal, köztük a pályázatok lebonyolításával megbízott Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját és kabinetvezetőjét. A régi városok hangulatával, népi játékokkal és mesterségbemutatóval is várják az érdeklődőket ezen a hétvégén Gyulán, a 26. Körösvölgyi Sokadalmon. A Délalföld egyik legjelentősebb népművészeti fesztiválja vasárnap este a Mestermunka című néptánc színházi előadással zárul. A szervezők közölték, hogy a rendezvény egyúttal a Gyulai Várszínház 63. nyári évadának kezdete is. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réf Fülöpön ideiglenes óriás téget építenek. A csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. A jövő hét elején folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezik enyhülés.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A Village Vanguard a New Yorki jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folk zenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Zumo Electronic Dreams koncertje hallható, majd ezt követően a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: A zenész, egy zeneszerző mindig olyan, mint egy séf, aki különböző alapanyagokból válogat, és úgy próbálja a saját receptjeit összerakni. Szóval nyilván itt nem egyértelműen csak a jazz és a pop zene keveredik, hanem itt nyilván R&B, soul, illetve mindenfajta funky hatások is bejönnek a képbe. Mondjuk azt egyébként, hogy ilyen 1970-es évek közepére datálható ennek a műfajnak ugye a magja, vagy hát annak a megszületése. Ugye hát Herbie Hancocknak a legendes 74-es lemeze, ugye az egy nagy irányadó volt így az elektronikus hangszerekkel kapcsolatban.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Zumo Electronic Dreams koncertje hallható, majd ezt követően a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
2: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

everything's gonna be alright. Everything's

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Wynton Marsalis a mai élő jazzzenészek közül az egyik legikonikusabb, és a világ egyik legjobb big bandjét is vezeti, a Jazzet Lincoln Center Jazz Orchestrát. Ő nagyszerűen ötvezi a tradicionális jazz és a modern kortárs előadók műveit, és nagyszerű pedagógusként számos nagyszerű zenész jött ki a keze alól.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

vardag. Itt van a szó. Itt van egy álom, a hintaló.

Pont hogy tűnhet el, eltűnhet vele az életem. Jöjjön egy dallam, jöjjön egy szó, itt van az új dal,

0: Itt van egy álom, a hintaló.
1: Ez a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Zumo Electronic Dreams koncertje hallható. Majd ezt követően a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Venezuelában 164-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma, eddig csak nem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén és a károk elhárításán, miután két nagy erejű rengés rázta meg a térséget. Caracasban és környékén sok épület összeomlott, több ország is felajánlotta segítségét, itthon pedig az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtést indított. Venezuelában több mint 100 évvel ezelőtt volt hasonlóan súlyos földrengés. Spanyolországban már több mint 200 főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket, a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Itthon kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására. A védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja. Ezt Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsuki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszterrel. Szombattól az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Csecsemőkön végzett beavatkozások gyakorlására alkalmas babaszimulátort kapott a Bethesda Gyermekkórház. A berendezéssel a legkritikusabb műveleteket sajátíthatják el a szakemberek. Az intézmény közölte, hogy a meglévő szimulációs eszközökkel olyan oktatási környezetet tudnak teremteni, amely a gyermekápolók és gyermekorvosok képzésében itthon jelenleg a legmagasabb technológiai színvonalat képviseli. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Köztük van Busz Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A fogyatékossággal élők jogairól, a szexuális kisebbségekről, a romák befogadásáról és a nemek közötti egyenlőségről tárgyal az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa a magyar fővárosban az új kormánnyal és civil képviselőkkel. Hadja Al-Khabib kétnapos látogatásán vesz részt a Budapest Pride felvonuláson is. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövid távú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Kerületi szinten legfeljebb 3,5% a korlát, a társasházakban pedig egységesen 20%. A koncepció alapján kialakítandó szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fémdarabok lehetnek a Nutella muffinban, ezért a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívta azokat. A gyártó levetette a polcokról bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit is, mivel fennáll a kockázat annak, hogy azok szintén szennyezettek. Az érintett termékek pontos adatai a Nébi honlapján megtalálhatók. Fokozódik a hőség, csak elvétve szűrik gomoly felhők a napsütést. Délután a déli délkeleti határ közelében egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-21, holnap 33-38 fok valószínű. 15 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A koppenhágai Jazz 20 Mumart a Dán Jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Zumo Electronic Dreams koncertje hallható, majd ezt követően a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nálam ez ilyen nagyon érdekes, hogy honnan jött ez az egész. Tehát a jó Isten vagy valaki, ez mindig intézi a szálakat. Volt egy kis bandánk ott Cegléden a házba, akik laktunk gyerekek, és ott az egyik bandatag apukája, ő nagy jazz rajongó volt, és otthon náluk mindig szólt a jazz, meg már volt videó is, ugye VHS kazetta, a fiatalok nézenek utána, hogy ez mi ez. És akkor ott azt emlékszem az élményre, amikor láttam, hogy nagyon furcsa volt, már fintorogtak a bácsik a színpadon, és ezt nem értettem, hogy gyerekként, hogy mi történik, és egy fura érdekes zene szólt, úgyhogy ez volt nekem igazából az első találkozásom, de a családban véletlenül sem szólt jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Zumo Electronic Dreams koncertje hallható, majd ezt követően a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. You wanna step into the party? Yeah! You wanna step into the party?

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Nagyon szeretném időről időre a közönséget bevonni a koncertbe, a zenébe, és ne arra gondoljon is senki, hogy énekelni kell, főleg ne arra, hogy tisztán, hanem lesz ebben dobolás, lesz ebben kiáltás, sóhajtás, vagy a tenyerünket összedörzsöljük, így adunk hangot közösen. Természetesen, hogyha valaki nyitott, akkor énekelni is lehet majd egy ponton, de leginkább azzal szeretnék kísérletezni, hogy egy több száz fős tömeg, amikor összegyűl egy ilyen teremben, akkor hogyan tud akusztikailag hozzáadni a színpadon megszülető dalokhoz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Zumo Electronic Dreams koncertje hallható, majd ezt követően a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe itthon, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Kitért arra is, hogy a Magyar Fejlesztési Banknál még azelőtt biztosítják a teljes átláthatóságot, mielőtt a pénzintézet programot indít például a KKV-k számára az uniós forrásokból. Már csak nem 13 ezeren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsőprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, Ugi Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumának korábbi elnöke, és Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő májusban felfüggesztett főigazgatója is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Híreink végén az időjárásról. Holnap zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. Éjszaka 14-21, napközben 33-38 fok várható. Továbbra is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Nagy tavaink vize 26-30 fokos.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Ola Kálmán jazzzongorista és zeneszerző állandó társa Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik legkiválóbb dobosa, aki már a 80-as, 90-es évek fordulóján feltűnt olyan formációkban, mint a Trio Midnight vagy a Vukán György vezette Creative Art Trio. Akkor érezni lehetett már, hogy a hangszerén ő a jövő egyik legnagyobb hazai ígérete. 20 évesen a legnagyobbakkal dobolhatott, partnereinek listája azonban folyamatosan bővül. Olyan világhírességekkel, például a Kokáért, mint Pat Metheny, vagy éppen Al Jarreau. Balázs Elemérnek 25 éve üzemel saját formációja, a Balázs Elemér Group, mellyel végleg megerősítette helyét a hazai és európai jazz élvonalában.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Jazz mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Zumo Electronic Dreams koncertje hallható, majd ezt követően a Modern Art Orchestra koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

territory, a land of invisibility, overwhelmed.

tremble. Crash. Home covered in dust. Disappeared trust.

not be afraid to die. Be afraid of not living enough.

0: volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a Jazz Legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Cumo Electronic Dreams koncertje hallható. Közreműködik Olá Cumo Árpád, Papes Péter, Borlai Gergő és ifjabb Födő Sándor.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Cumo Electronic Dreams koncertjét hallották. Közreműködött Olá Cumo Árpád, Papes Péter, Borlai Gergő és ifjabb Födő Sándor. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2006. január 6-án.
2: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Modern Art Orchestra koncertje hallható. Közreműködik Robi Lakatos, Brieli Lagren, Andreas Váradi és Nick de Bruyne. Zenekarvezető Fekete Kovács Kornél.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében a Modern Art Orchestra koncertjét hallották. Közreműködött Robi Lakatos, Brieli Lagren, Andreas Váradi és Nick de Bruyne. Zenekarvezető Fekete Kovács Kornél. A felvétel a budapesti Marriott Hotelben készült 2014. október 12-én.
1: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: that summer wind.
1: Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.